0: Bartok. Bartok.
1: Bondage, latex glove.
0: Bartok.
1: Guitar, dungeon.
0: Bartok. Bartok.
2: Rip skin.
0: Bartok.
1: Sex.
0: Bartok.
3: Ass we can.
0: Bartok. Bartok. Bartok.
1: Bondage, latex glove.
0: Bartok.
1: Guitar, dungeon.
0: Bartok. Bartok.
2: Rip skin.
0: Bartok.
1: Sex.
0: Bartok.
3: Ass we can.
0: Bartok. Bartok. Ass
3: we can.